92.1. Mamma mia, mondd el te gyönyörű meg. Sze, Radio Pulse. Pulzus Rádió.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Lukas nem a szellem.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se, Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: 92.1. Nem hányszor elmet bír még el a napon. Púzus Rádió.
1: Watermelon sugar. Hey, what's up? This is Selena Gomez. New music.
0: A legjobb zenék a te ritmusodra hang.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: járata, ale rятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кедемеш Істренк, валобан, нікед інеклюнк іш, а те не ведет магастаюк. Még akkor is, hogyha a mélységből emeljük fel a mi szónkat, akkor is, hogyha sok-sok kísértések közepette vagyunk, őszinte szívvel vágyakozunk te hozzád, és őszinte indulattal szólítunk meg téged, és hívunk be a mi életünkbe. Légy jelen közöttünk, légy jelen a mi mindennapjainkban, légy jelen a mi harcainkban. Kérünk, Urunk, hogy te légy a mi segítségünkre. Te áld meg a mi gondolatainkat. Te áld meg a mi cselekedeteinket. Áld meg terveinket, mindazt, ami előtted is kedves. Hadd lássuk meg, Urunk, hogy te mindig ott vagy. Te szüntelenül gondot viselsz rólunk. Te vezeted a mi életünket. Nem magától fut, nem a véletlenek sodrásában zajlik a mi életünk, hanem a te kezedben van. Ott vagyunk elrejtve a te oltalmadba, körülöled bennünket szüntelenül a te jelenléted, a te irgalmasságod. Hadd tapasztaljuk meg, Urunk, hogy neked mindig van elkészített üzenetet számunkra. A mindennapokban, a te ígéden keresztül, embereken keresztül újra és újra eljut hozzánk a te vigasztalásod, bátorításod, útmutatásod, tanításod, a te parancsolatod. Így kérünk, Urunk, a mai napon is, hogy ajándékozz meg a te szavaddal, ajándékozz meg a te üzeneteddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Timóteushoz írott második levélből szeretném felolvasni, annak az első fejezetéből, a 15. verstől kezdődően a 18. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen a Timóteushoz írott második levélben az első fejezet 15. versétől kezdődően a 18. versig a fejezet végéig, így van megírva Isten igéje. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem. Köztük Fügelosz és Hermogenész, az Úr legyen könyörületes, Onézifosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatot tett Efezusban, azt te tudod legjobban. Sok bátorító gondolat, bátorító szó után olvashatjuk ezt a mai igeszakaszt. Olyan bátorító szavak után, amelyben Pál apostol Timóteust buzdítja a kitartásra, buzdítja arra, hogy harcolja meg a rábízott harcot, őrizze meg a rábízott drága kincset, a hitnek teljességét, a hitnek valóságát. Ha kell, akár így olvassuk, még a szenvedésben is légy mellettem, légy részem. És azt mondja az apostol, arról beszél az apostol, az az ő vigasztalása, hogy én tudom, hogy kinek hiszek. Tudom, hogy kiben hiszek. Itt pedig a most felolvasott részben, ebben a néhány versben, ha nagyon röviden is, de azt láthatjuk és azt tapasztalhatjuk, hogy előjön az apostolból a keserűség, a csalódás emberekben. Előjön az apostolból a magára hagyatottság, amikor azt mondja, hogy senki nincs mellettem, mindenki elfordult tőlem. Így olvasuk, tudod, mondja Timóteusnak, az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem. És ezt, kedves testvérek, hadd emlékeztessen bennünket arra, hogy bizony még egy Pál apostol is, aki az Istennek kedves emberek, kedves eszköze és szolgálja, neki is szüksége van, szüksége lenne társra, közösségre, mert az ember közösségre teremtett lény, és szüksége van a másik embernek a közelségére, a másik embernek a jelenlétére. És tudom, hogy nagyon sokan úgy érzik és úgy gondolják, hogy olykor-olykor elegük van mindenki másból, és szeretnének csak magukban lenni. És jó érzéssel tölt el az a gondolat, hogy bekuckózunk otthon, és a kis kertben matatunk, vagy olvasunk egy könyvet, vagy akár csak a semmittevésben tengetjük az életünket, és jól esik az, hogy most nincs mellettünk senki. És ez minden bizonnyal így van, és megvannak azok az időszakok, amikor ezekre tényleg vágyakozunk, és szükségünk van erre. De ez nem azt jelenti, hogy ebben az állapotban szeretnénk az életünknek az egészét eltölteni. Nem hiszem, hogy bárki önként vállalkozna arra, hogy egy lakatlan szigeten magányosan, mindenkitől elzárva élje le az életét, mert valahol akkor tör ránk, és akkor szakad ránk, hogy mit is jelent a másik embernek, más embereknek a jelenléte, amikor tényleg úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. Hogy bár ott van a körülöttünk lévő tárgyi világ, amelyikben forgolódhatunk, amelyikben ott vagyunk részesekként, csak nincs még egy ember, nincs mellettünk más. Nem szívesen vágnánk bele egy olyan élethosszig tartó kalandba, amelyben csak magunk vagyunk, amelyben csak egyedül vagyunk. Mert a magány kifejezetten megterhelő, és a magány egy félelmetes állapot. A magunkra hagyatottság, amiről itt Pál apostol beszél, pedig még talán egy kicsivel ezen is túl megy, hiszen Pál apostol megtapasztalta azt, hogy milyen a testvérek közösségében lenni, milyen a testvérek imáiban, közösségében, közös imáiban jelen lenni, mit jelent az, amikor együtt tudnak ima közösséget tartani, együtt tudnak beszélni az Isten dolgairól, az Isten hatalmas cselekedetéről, és most azzal kell szembesülnie, azt kell megtapasztalnia, hogy mindenki elfordul tőle. Azok az emberek, azok a testvérek, és itt talán érdemes ennek a nyomorúságát is kiemelni, hogy a testvérek is elfordulnak tőle, és magára hagyják. Azok, akikben bízott, akiket szívesen fogadott, akiket szeretett, akiket talán várt volna a fogsága idején, hogy majd meglátogatják, hogy jelen lesznek, vagy megosztják az ő nyomorúságát, azt mondja, hogy mindenki elfordul tőlem. És tudom én, és Pál apostol is tudja, és ebbe bele is kapaszkodik, hogy maga az Isten lelke nem hagy el bennünket, és tud vigasztalást adni, és vigasztaló gondolatokat ébreszt a mi szívünkbe, és Pál apostol is újra és újra, ezért érdekes az előző igeszakasz, hogy ott van benne ez a vigasztalásra való készség, a megvigasztalódásnak a lehetősége, amikor azt mondja, én tudom, hogy kiben hiszek, és még ha szenvedések közepette vagyok is, ez hozzá tartozik az én hitemhez, és nem csalódom, mindezek ellenére nem csalódom az Isten kijelentéseiben. Pál apostol küzd azzal, hogy mit kezdjen, mihez kezdjen, azzal, hogy mindenki elfordul tőle. És azt gondolom, hogy ez az elhagyatottságnak az érzése, az elhagyatottságnak a megélése, a mai napokban különösen is hatalmas nagyságrendekkel van jelen a társadalmakban. Nem csak itt nálunk a háború következtében, hanem tulajdonképpen az általunk ismert és kedvelt nyugati világnak nagy részében jelen van ez a fajta elmagányosodás. És millió dologban keresi az ember a feloldást, keresi a megnyugvást, hogy hogyan lehetne mégis teljes életet élni, de valójában én azt gondolom, hogy az emberi közösségek, az emberi kapcsolatoknak a romlása, az elhagyatottságnak a megélése az, ami elsődlegesen motiválja ezeket a lépéseket. Sokan vannak egyedül, sokan vannak elfelejtve, és itt talán a háború következtében itt maradt idősek, szülőkre gondolva, különösképpen is a szívünkre kell, hogy helyezze az Isten igéje, hogy észrevegyük azt, amit Pál apostol is kimond, és amit Pál apostol is megtapasztal, és ami Pál apostol számára is nehézséget, nyomorúságot, szomorúságot, bánatot okoz, hogy elhagytak. Hogy azt érzem, azt tapasztalom, hogy elhagytak, hogy nem nyitja rám senki az ajtót, hogy egyedül vagyok. Senki nem jön. Senki nem akar részese lenni az én életemnek. És lehet hivatkozni a körülményekre. Lehet ráfogni arra, hogy nem lehet, zárva vannak a határok, nagyon sokak előtt mindenkinek bőségesen eléggé megterhelt az élete, sem hogy még mások nehézségét, nyomorúságát is a nyakába vegye. Lehet foglalkozni, lehet hivatkozni a körülményekre. De azt látjuk, hogy ez Pál apostol esetében is igaz volt. Ott is lehetett volna azt mondani, hogy tehát Pál apostol börtönben van, Pál apostol a nyomorúságnak olyan fokát éli meg a hitének megvallása által, amiben nem szívesen vesz részt más keresztény ember sem. Bár ragaszkodik a hithez és ragaszkodik Jézus Krisztushoz, nem biztos, hogy olyan sokan vállalnánk akár közülünk is azt a fajta fogságot, a börtönt, azt a fajta kiközösítést, aminek az apostol részese volt. Egyetlen mondat. Azért mégis különös, hogy ezekben a levelekben olykor-olykor csak egyetlen mondat beszél arról, hogy milyen nyomorúságban van Pál apostol. Éppen csak megemlíti, hogy mind elhagytak. Tudod, hogy mindenki elhagyott. Az Ázsiában lévők mind elhagytak engem. És itt talán még érdemes azt is őszintén megvizsgálni, hogy valóban így van-e. Mert Timóteus is Ázsiában van. Onészifosz is Ázsiában van. Tehát nem mindenki hagyta el, még Ázsiában sem. De sokszor az a világ, az a valóság, amit megélünk, az hordozza ezt az általánosítást, hogy engem mindenki elhagyott. Velem senki nem foglalkozik, én senkinek nem kellek. Még akkor is, hogyha ez nem így van. Ha van néhány kivétel, a megtapasztalásaink, a valóság érzékelésünk másról beszél. És ebben a valóság érzékelésben hadd legyen különös figyelemmel ma előttünk az, hogy észrevegyük azokat, akik nem illenek bele ebbe a valóság érzékelésbe. Amikor azt mondjuk magunkról, hogy mindenki elhagyott. Amikor azt gondoljuk akár magunkról közösségként is, hogy már nem viselnek rólunk, hogy gondot, vagy nem tekintenek már bennünket olyan fontosnak, hogy már azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy akár egy gyülekezeti életben is erőnkön felül való vállalás az, hogy az időseinket látogassuk, hogy odafigyeljünk a fiatalokra, mindenkire gondot tudjunk viselni. Nincs rá elég erőnk, nincs rá elég lehetőségünk is. Akaratlanul is nagyon sokan fogják azt megtapasztalni, hogy nem olyan, mint volt. Sokkal kevesebb figyelem jut egy-egy emberre. De ez nem azt jelenti, hogy nincs senki. És ezt érdemes újra és újra tudomásul venni, és nem csak tudomásul venni, hogy vannak, akik mindezek ellenére is, ha nem is olyan gyakran, és nem is olyan sokszor, mint hogy szeretnénk, de keresnek bennünket, érdeklődnek irántunk, figyelemmel kísérik a mi életünket, és tudjunk hálát adni ezekért az emberekért. Pál apostol egy mondat erejéig belesüllyed, belesüpped ennek a nyomorúsága, hogy engem mindenki elhagyott, és még név szerint is megemlíti, hogy kik azok, akik különösképpen számára fájó módon otthagyták őt, nem vállalnak közösséget vele. Nem vállalják azt, hogy meglátogatják őt, hogy egyáltalán mások előtt felvállalják azt, hogy ők kötődnek, és közösségük van Pál apostollal. Egy embert említ ki, egy embert emel ki és említ, Onézifoszt, aki viszont igen. És lássuk meg azokat az embereket, akik igenis nyomorúságunkban, magányunkban, elesettségünkben ott vannak. És keresnek bennünket. És azt mondja az apostol, hogy sokszor megvigasztal engem, sokszor felüdített engem, mert nem szégyelte az én bilincseimet, és eljött hozzám. És tudjuk-e értékelni azokat a látogatásokat, azokat a beszélgetéseket, amikor a mi magányunkban, a mi elesettségünkben, a mi kirekesztettségünkben, a mi magányos életünkben, amikor azt érezzük, hogy senkinek nem vagyunk fontosak, hogy mindenki elhagyott bennünket, akár egy-egy találkozás, egy véletlen találkozás, vagy egy szándékos találkozás, amikor valaki keres bennünket, hogy ennek az értékét meg tudjuk becsülni, hogy ennek az értékét helyén tudjuk kezelni. Ez az ember, a Onézifosz kereste Pál apostolt. Ugye azt mondja az apostol, hogy Rómában, amikor kereste őt, nagyon sok utána járásba került az, amíg végül megtalálta, amíg végül rátalált. És számára ez is egy hatalmas bizonyságtétel, hogy ez az ember, ennek az embernek én voltam annyira fontos, hogy ezeket az utána járásokat mind véghez vigye, és nem nyugodott addig, és nem talált békességet addig, ameddig meg nem találja Pál apostolt, amíg nincs vele közösségben. És azt mondja az apostol, és fel nem üdített engem. És fel nem üdített engem. Sokszor valljuk be, hogy nem is olyan könnyű bennünket is megtalálni. Nem olyan könnyű bennünket is elérni. És bennünket is kimozdítani abból az állapotból, amiben vagyunk. Azt mondja az írás, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Hadd vezessen ez bennünket is, hogy azok a fél mondatok, azok a gesztusok, amelyeket egymás felé tudunk gyakorolni, akkor, amikor tudjuk, hogy valamennyien hordozzuk az elhagyatottságnak különböző ismérveit, különböző szintjeit, hogy akkor milyen fontosak azok a gesztusok, amiket tudunk gyakorolni egymás felé, hogy felüdítsük a másikat, hogy könnyebbé tegyük a másik embernek az életét, hogy megvigasztaljuk a másik embert, azokat, akik mellettünk vannak. Üdítsük fel egymást, üdítsük fel testvéreinket a hitben, akik azt érzik, akik úgy élnek, hogy őket mindenki elhagyta. Üdítsük fel egymást átvitt értelemben is, meg a szónak a szoros értelmében is. Mert átvitt értelemben ez a felüdítés azt jelentheti, hogy egy-egy mondattal, egy-egy jelenléttel ki tudjuk billenteni a másik embert abból a fásultságból, abból a beszűkült látásból, amiben ő jelen van, és amiben azt mondja, hogy engem mindenki elhagyott. Nyilván nem teljesen igaz, de sokan megélik ezt, sokan megtapasztalják ezt, vagy így érzik, mert a valóságuk, a valóság érzékelésük így módon szűkül össze, és egy determinált hangulatban vannak, hogy ezen már semmi nem változtat, ezen már nem lehet változtatni. Ebben az állapotban legyen felüdítő az, ami jelenlétünkből fakad, szavaink, jelenlétünk, cselekedeteink. Mert nagyon könnyen bele tud ragadni az ember ezekbe a helyzetekbe, hogy úgy látom, hogy engem mindenki elhagyott. Hogy úgy érzékelem, hogy ezen már semmi sem segít. Itt már semmi nem fog változni. És nagyon is felüdítő az, amikor találkozom másokkal, amikor megszólítanak mások, amikor azt tapasztalom, hogy igenis fontos vagyok mások számára is. És nem utolsó sorban, kedves testvérek, egészen a depresszióig elmenve, látnunk kell azt, hogy nagyon sok ember küzd ezekkel a sötét gondolatokkal. Amit Pál apostolnál csak egy mondatban jön elő, nagyon sokaknak a gondolatainak a jelentős részét ezt teszi ki. Hogy értéktelen vagyok, hogy nem vagyok fontos. Hogy senki sem látogat meg. Tudjuk felüdíteni egymást. Ahogyan Pál apostol is felüdült ezektől a találkozásoktól, Onézifosszal. Felüdítő a csapdából kilépni. Felüdítő az, amikor a találkozás a másik embernek a jelenlétében megnyílnak a mi szemeink, és megláttatja velünk az Isten, hogy van más is, van több is, mint amit mi gondolunk. És nem szabad engednünk, hogy mint egy koporsó fedelet magunkra húzzuk azt, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez a valóság. És csak azon keresztül látunk, hanem vegyük észre, hogy az Isten gondot akar viselni rólunk másokon keresztül. És még ha azt is tapasztaljuk, amit Pál apostol itt elmond, hogy úgy érzem, hogy Ázsiában már mindenki elhagyott, jó egy kicsit kiózanítani magunkat, és észrevenni, hogy ha csak egy ember is, de egy embert biztosan találunk még, aki, aki érdeklődik utánunk, aki ránk néz. És ebben lássuk meg az Isten kezének a munkáját. Lássuk meg az Isten gondviselését, és kapaszkodjunk bele abba a felüdítésben, abba a felüdülésben, amit hozhat ez az egyetlen látogatás, és ez az egyetlen beszélgetés a mi életünkben. És aztán szeretném elmondani, hogy van egy egyenes értelme is ennek a felüdítésnek, jobb kedvre derítésnek, amikor valaki egyszerűen csak megmosolyogtat és megnevettet, és egy időre feletteti az állapotunkat. Mert holnap sem lesz sokkal könnyebb. Holnap sem lesz rózsás a helyzetünk. És talán még holnap után sem. És talán az különösen is megterhelő, hogy nem is látjuk a végét, hogy mikor lesz itt valamilyen változás, mikor lesz valamilyen olyan csillagfordulás, hogy jobb időket várhatunk majd, hogy sokkal nagyobb bizalommal és reménységgel lehetünk a holnapot, a jövőt illetően. Érték az, amikor valaki mosolyra tud deríteni, amikor valaki meg tud nevettetni, és ha csak másodpercekre is, vagy egy időre, de el tudjuk feledni azt, hogy ha e világ szerint nézzük, akkor milyen a mi helyzetünk. És örüljünk azoknak az embereknek, akiknek az életében van annyi derű, és van annyi mosoly, hogy ebből tudnak juttatni másoknak is, és fel tudnak üdíteni, fel tudnak vidámítani másokat is. És használjuk is ki. Használjuk is fel azt, amivel az Isten megajándékoz bennünket, és amivel az Isten küld bennünket másokhoz, hogy üdítsük fel egymást. Derítsük mosolyra, adjunk reménységet, adjunk biztatást az előttünk álló időszakokra. És azt látjuk még, hogy Pál apostol, amikor ezt tapasztalt ettől az embertől, akkor a felolvasott igeszakasznak a többi részében tulajdonképpen már arról beszél, hogy milyen hálás. És nem csak a Nézifosznak, hanem azt mondja, az egész háza népének. Áldja az egész háza népét, egész családját, azért, mert ő részt vállal Pál apostolnak az életében, mert ő eljön és felüdítette az apostolt. És ezt is érezzük meg és tartsuk fontosnak, hogy amikor valaki így tud jelen lenni egy másik embernek az életében, és így tud derűt, felüdülést hozni más embernek az életében, akkor az egész háza népét kíséri ez az áldás. Az egész háza népén ott van ez az áldás, és ő magát is azt mondja, hogy amikor az Úr előtt fog állni, akkor bizalommal és reménységgel lehet

Krétű dolgait érdemes feleleveníteni, ahogyan egy-egy idős ember várja, hogy a diakónus meglátogassa. Vagy most, amikor nyár van, a fiatalok is bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba, hogy olyan örömmel fogadják, olyan örömmel várják azt a napot, amikor jönnek. Még akkor is, hogyha nem hoz semmi olyat, ami extra, semmi olyan felüdítést, ami több, mint az egyszerű köszöntés. Az emberek számára fontos annak a megtapasztalása, hogy nem hagyott el mindenki. És akinek csak van erre kapacitása, lehetősége, az egységes vagy a gyülekezetben bevett normákon túl is, tehát a hivatalos diakónián túl is, merjük meglátogatni egymást, a szomszédokat, ismerősöket, akikkel már rég beszéltünk, és merjünk az ő számunkra felüdítést jelenteni. Mint ahogyan számunkra, nekünk magunknak is szükségünk van a felüdülésre, higgyük el, hogy másoknak még inkább. És kívánom, hogy ebben adjon számunkra útmutatást, vezetést, biztatást, bátorítást, és jó megtapasztalásokat az Isten szent lelke. Így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, Te ismered a mi életünket, ismered a mi útjainkat, ismered kísértéseinket, és ismered, Urunk, magányunkat is. Te látod azt, hogy hányan vannak közöttünk elhagyatottak. Hányan tapasztalják meg azt, hogy engem mindenki elhagyott, mindenki elfordult tőlem. És hányan érzik annak a nyomorúságát, hogy bár nincsenek egyedül, bár ott vannak egy családban, ott vannak egy kapcsolatban, mégsem találnak megnyugtató közösséget a családjukkal, házastársukkal, gyermekeikkel, továbbra is azt érzik, hogy egyedül vannak, egyedül maradnak. Kérünk, Urunk, hogy Te légy a mi segítségünk, és hadd tudjunk beléd kapaszkodni, és hadd éljük meg újra és újra azt, hogy Te velünk vagy a mi életünknek minden részében. Velünk vagy a mi nyomorúságainkban, és velünk vagy a mi örömeinkben. És köszönjük, Urunk, azokat az embereket, akik valóban fel tudnak bennünket üdíteni. Akikkel való találkozás az megelevenít bennünket, és megnyitja a mi szemeinket, és új ajtókat nyit meg előttünk. Reménységgel tölti el a mi szívünket, és biztatást tud adni. És kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket is ilyen örömhírhozókká, tégy bennünket is így eszközeiddé, hogy másokat fel tudjunk üdíteni, mások szívében, mások életében tudjunk üde foltokat, üde zöld színfoltokat vinni, amelyek reménységet hordozzák, amelyek kitartásra biztatnak, amelyek arról beszélnek, arról azt hirdetik meg, hogy nem vagyunk egyedül. Hadd legyünk így valamennyien a Te kezedben eszközök. Hadd legyünk így valamennyien a Te országodnak építői is. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket arra, hogy akkor, amikor magányunkban vagyunk, amikor elesetteknek érezzük magunkat, hogyan tudsz és hogyan akarsz bennünket használni. Hadd tudjuk áldani mindazokat, akik szolgálatot végeznek, mindazokat, akik megkeresnek bennünket, akik felüdítenek. Hadd tudjunk áldást mondani és imádságban hordozni azoknak az életét, akik igyekeznek gondot viselni a magukra maradott emberekről. És kérünk, Urunk, hogy Te erősíts meg valamennyiünket, különösképpen is azokat, akik ebben a mélységben vannak, akiknek az életében olyan erősen és elevenen ott van az a valóság érzékelés, hogy magukra maradtak. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk meg a Te ígéden keresztül, hogy Te ott vagy. Te alászállottál a mélybe, hogy bennünket megtarts, megments, megkeres, és nem is hagysz bennünket egyedül. Hadd tudjunk, Urunk, belekapaszkodni a Te jelenlétedbe, a Te szavadba, a Te vezetésedbe, és hadd tudjuk felfedezni, hogy még a mostani helyzetünkben is neked terved van valamennyiünkkel. Nem hagytál el bennünket, hanem ha Te beléd kapaszkodunk, ha Te ígédet keressük, ha Te kijelentésedet keressük, akkor felüdülünk általa. Így kérünk, Urunk, hogy lelkedet ne vedd el tőlünk, áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünknek minden egyes tagját, áld meg a Te népedet. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen.
Ti tehát így imádkozzatok.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek, áldás békességet.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, реформатор шляхи пастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Az Ungváron született Nigrény Edit a kárpátaljai magyar képzőművészeti élet meghatározó alakja, a Mункácsi Mihály Képzőművészeti Egyesület egyik alapító tagja, valamint az Ungvári Magyar Művészeti Közösség aktív szervezője és mozgatórugója volt. Munkásságát a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Mункácsi Mihály emlékplakettel és életművét elismerő díszoklevéllel jutalmazta. A festőként, grafikusként és dekoratőrként egyaránt tevékenykedő alkotó 1971-től rendszeresen szerepelt csoportos kiállításokon, egyéni tárlatainak pedig több kárpátaljai település is otthont adott. Grafikái különböző folyóiratokban is megjelentek, pályája során a grafika állt hozzá a legközelebb, alkotásaihoz sajátos, magától kialakított technikát is alkalmazott. Művészi világát a játékosság, az életöröm, a derű és az élénk színek jellemezték. Munkáin gyakran jelentek meg virágok, napraforgók, kakasok, csendéletek és geometrikus formák. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, tudatosan kerüli a sötét színeket, mert azt szeretné, hogy alkotásai jó kedvet és pozitív érzéseket ébresztenek a szemlélőben. A 2024-ben elhunyt művész életművéből korábban az ungvári főkonzulátuson is rendeztek emlékkiállítást születésének 75. évfordulója alkalmából. A tálat bemutatta azt a játékosságban és kreativitásban gazdag alkotói világot, amely egyszer őrizte személyes látásmódját és a kárpátaljai magyar kultúrát. Értékeit.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kisfaluban, Tálkoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falusi élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai programbemutatós adás lesz, hiszen a KMNE igyekszik minden korosztálynak és az év minden szakában gazdag programokat szervezni.
1: В ефірі передача «Спілки закарпатських угорських багатодітних сімей «Сімейне коло». Вітання радіослухачам від імені ведучого передачі Ройко Балажа. Сьогоднішній випуск буде присвячений знайомству з програмами організації, адже «Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей» прагне протягом усього року організовувати цікаві заходи для представників усіх поколінь.
0: Anya-lánya programra invitálták a tagcsaládokat június 26-án és július 1-én a Bereg-Ardai Hegyalja Levendula mező lankájára, ahol a résztvevők egyik fele Gogola Éva segítségével próbálhatta ki a nemezelést, miközben a csapat másik fele Markó Veronika közreműködésével készített levendula termékeket, fürdősót és testradírt. A program részeként Mészáros Renáta, mentálhigiénés szakember egy játékos foglalkozás keretében próbálta meg közelebb hozni a lányokat és anyukákat egymáshoz. A riporter vele beszélget.
1: 26 червня та 1 липня членів організації запросили на програму «Мама і донька», яка відбулася на Лавандовому полі в Чопівці. Учасники розділилися на дві групи. Одна під керівництвом Єви Гоголи опановувала техніку валяння з вовни, а інша разом із Веронікою Марко виготовляла лавандову продукцію – сіль для вани та скраб для тіла. У межах заходу фахівчиня з психологічного здоров'я Мейсаруш Рената провела інтерактивне заняття, яке допомогло мамам і донькам стати ще ближче одна до одної. Саме з нею поспілкувався наш кореспондент.
2: Igazából kísérleti volt egy kicsit, mert az első foglalkozáson én zártam, a második foglalkozásnál pedig én kezdtem. A célom az volt, hogy olyan foglalkozást vigyek az anyalányoknak, ami egy kicsit közelebb viszi egymáshoz őket. A pozitív érzések aktiválása volt a célom, az, hogy olyan dolgokat kimondjanak és megbeszéljenek az anyák, amit amúgy nem igazán, tehát hogy akár meglepő dolgokat is el tudjanak egymásnak mondani. Szóval kezdtem, hogy érzelemkártyát kellett az anya és lányos pároknak kiválasztani, olyat, mivel mindketten egyet értenek, ami kifejezi azt, hogy kik ők, és milyen érzésekkel vannak ott abban a pillanatban jelen. Nagyon fontosnak tartottam, hogy a jelen lévő állapotukra, a jelenlévő érzelmeikre fókuszáljanak, és aztán pedig egy ilyen kis lapocskát kaptak az anyukák, ahol közös élményeket kellett megnevezni, megbeszélni, vagy olyan dolgok, az volt a feladat, hogy a különbözőségeket és az hasonlóságot fedezzék fel egymásba. Vagy pedig volt olyan, hogy egy álmukat meséljék el egymásnak. Ezt mind ketten zajlott az egész esemény, tehát nem hangosan, nem kellett kihangosítani, viszont a végén kértem azt, hogy a leghangsúlyosabb érzést, vagy a legmeglepőbb, vagy azt, amit erre nem számítottak, hogy ami kijött, azt osszák meg a többiekkel, ezzel pedig az volt a célom, hogy egy kicsit az anyalánya párosok egymást megismerjék. Ugye, mert nem mindenki ismerte egymást. A legmeglepőbb dolog az volt, amikor több anyuka azt mondta, hogy nehéz volt pont ezzel a lányával megtalálni azt a közöset, amit csak ketten csináltak. Ugye ez jellemző a nagycsaládosoknál, hogy ők mindig együtt vannak, mindig együtt csinálnak dolgokat, és konkrétan csak azzal az egy gyerekkével nem igazán tudott, és ez ilyen meglepő volt számukra is, meg az én számomra is. Az volt még számomra meglepő, hogy ilyen nyíltak voltak, tehát hogy nyíltan elmondták, hogy ez számukra nagyon meglepő volt. A feladatlapot mindenképpen hazavitték, tehát kértem, hogy vigyék, és ezt tegyék el, és néha-néha, amikor dühösek a kamaszukra, kamaszlányukra, akkor vegyék elő, és lássák, hogy mik voltak azok, amiket pozitívként megneveztek. Másrészt pedig azt az élményt, azt az érzést, és azt a tapasztalatot, amikor látja, hogy a másik anyalánya kapcsolatban vagy hasonlóságok vannak, vagy nehézségek vannak, tudnak egymástól tanulni azt, hogy hogyan is, meg látják egymást, hogy hogyan is viszonyulnak egymáshoz, hogyan teszi fel az anyuka a kérdést. És olyan esetekben, amikor akár negatív tapasztalatok vannak kapcsolatban, vagy valami nehézséggel küzd, ugye, mert egy kamasznál ez bármikor előfordulhat, akkor ezekből tudnak táplálkozni.
0: Hogy emlékszik, milyen volt a hangulat?
2: Nagyon érdekes volt számomra, a két alkalomnak teljesen más volt a hangulata. Az ok, amit én gondolok, az, hogy amikor én voltam az záró, akkor már egy kicsit megismerték egymást a szülők, a szülőpárosok, a gyerekek látták egymást ki, hogy viselkedik. Akkor egy kicsit talán nyitottabbak voltak, hogy bátrabban megszólaltak. A másik alkalomnál ugye én voltam a meglepetés, és olyan kérdéseket szegeztem nekik, hogy érzed magad most, és az egy kicsit nehezebb volt, de igazság szerint nagyon pozitívak és nyitottak voltak, és ilyen kíváncsiság volt. úgy a felnőttekben, mint a gyerekekben, hogy na mi is fog itt történni. És ami még számomra nagyon érdekes volt, hogy nagyon-nagyon messzi távolságból eljöttek az anyalányok, voltak Szernyéről, Csapról, tehát hogy nem a szomszéd faluból kellett elutazni egy ilyen programra, hanem tényleg órákat utaztak azért, hogy együtt lehessenek a lányaikkal. Tehát ez nagyon-nagyon pozitívként éltem meg, és pozitívnak értékelem.

0: Ismét lehetősége nyílt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület tagcsaládjainak ellátogatni a Vadvölgy Panzióba június hónap harmadik hétvégéjén is. A programra megszokottól eltérő módon most kisebb létszámmal jelentkeztek, viszont ez nem vont le az élményből. A hétvégét Barta Miklós és Melinda vezették Dercemből. A családok közösen kirándultak, hűsöltek a medencében, volt alkalom az ismerkedésre, a mélyebb beszélgetésekre, és az ügyesebbek még gombát is találtak a közeli erdőben. Homoki Alexandra és családja ott volt, és most mesél nekünk.
1: У треті вихідні червня члени спілки закарпатських угорських багатодітних сімей знову мали можливість відпочити в пансіонаті Урочище. Цього разу, на відміну від попередніх років, охочих було менше. Однак це жодним чином не зменшило кількість позитивних вражень. Вихідні провели Міклоуш та Мелінда Барта з села Дерцен. Родини разом вирушали в походи, відпочивали біля басейну, знайомилися, спілкувалися, а найуважнішим навіть вдалося знайти гриби в найближчому лісі. Разом із родиною вихідні тут провела Олександра Хомокі, яка зараз поділиться з вами своїми враженнями.
0: Mesélj nekem egy kicsit, mondjuk a készülődésről. Hogy készül egy egyesületi tagcsalád egy ilyen viharosi?
2: Gyorsan.
0: Gyorsan?
2: Ahogy a helyzet adja, igen. Mi mindig rohanva, mindig kapkodva, mindig sietve indulunk, akármilyen hétvégére is, mert dolgozunk, én is, a férjem is, és mindig csak utolsó percen bedobálunk mindent, és ilyen nagy családos módon indulunk el, de ez tényleg így van. Többször voltunk már ezen ilyen családi hétvégén itt Viskán, nagyon szeretünk menni. Nekem, amiért most nagyon tetszett, kevesen voltunk, és még családiasabb, még meghittebb, barátságosabb hangulatba ment le az egész hétvége, úgyhogy, de nem is tudom őszintén, vagy negyedjére vettünk már részt ilyen családi táborba.
0: Ki várja jobban, a gyerekek vagy önök?
2: Szerintem én és a férjem.
0: Igen?
2: Igen.
0: És mit lehet ott csinálni? Mit nyújt önöknek?
2: Pihenést, amit itthol nem kell. Egy édesanyának az már nagy dolog, hogy nem kell reggelit adni, ebédet adni és vacsorát adni a családnak, és csak leülünk kényelmesen az asztalhoz, és elénk raknak mindent, és nem kell elmosogatnunk, úgyhogy ez nagy dolog.
0: Említette, hogy gyors volt a készülődés. Milyen volt az utazás?
2: Jó, estére mentünk, és nem volt már olyan meleg az úton.
0: Voltak-e ismerős arcok, vagy pedig esetleg voltak olyanok, akikkel még nem találkoztak, hanem ott
2: voltak ismertek? Az öt családból kettő családot már ismertünk, és három család ismeretlen volt számunkra, de én nagyon örülök, hogy mindig vannak új családok, akiket meg lehet ismerni.
0: Könnyen megy az ismerkedés?
2: Igen. Nekem és a férjemnek igen, a gyerekek, ők már kicsit necesebbek, ikerlányaink vannak, és ők ilyen nagyon zárkózottak, most ilyen időszakot élnek. A fiunk, ő nyitottabb, ő könnyen barátkozik, persze, ha van egy focilabda, akkor már megtalálja rögtön a társaságot, de a lányaink, ők most kicsit zárkózottabbak.
0: Mi a téma a szülők között egy ilyen hétvégén?
2: A mindennapi nehézségek szerintem, meg a mindennapok. Hogy kinél milyen gondok, problémák vannak, vagy a gyerekeknek a nevelése, vagy ez a háború, meg az itt élhetés, tehát minden.
0: Ha azt kérdezném, hogy mi volt a legszebb pillanata ennek a hétvégének, mit tudna mondani? Vagy a legemlékezetesebb?
2: A legemlékezetesebb az, hogy felmentünk a hegytetőre.
0: Igen?
2: Egy ilyen szombaton délelőtt, igen, egy ilyen kisebb túrázás volt, és végre a család minden része feljött, mert eddig is próbálkoztunk már, de mindig valamelyikünk miatt visszafordultunk. Eddig feladtuk, de most felmentünk a hegytetőre.
0: Mindenki lenézett a csúcsról.
2: Igen.
0: Volt-e esetleg valami olyat, amit másképp csinálna? Ami mondjuk kevésbé tetszett, vagy nem. Kevésbé?
2: Nem.
0: Minden szuper?
2: Minden szuper.
0: Jó. Ugye egy ilyen hétvége az elsősorban a pihenésről, illetve egymás megismeréséről szól.
2: Igen.
0: Ahogy meséli, ez tökéletesen megvalósult. Egy ilyen hétvégének a mindennapokban, a későbbiekben pedig érezhető önöknél a hatása. Mennyire jelent ez akár középtávú, vagy akár hosszú távú feltöltődést?
2: Mindenképp feltöltődés, de ilyen két hétig még beszélünk róla.
0: Igen.
2: Mindenkinek előjön egy-egy sztori, hogy hú, emlékszel, milyen jó volt, vagy ez, na gyerekek nagyon élvezték a fürdőzést, nekik az, ami egy-két hétig még szóba van a családban, hogy milyen jó volt. Hosszú távú feltöltődés.
0: Egy ilyen program, egy ilyen hétvége az önök családjának, az mennyire nagy esemény? Mennyire jellemző önökre, hogy mondjuk fogják a batyut, és akár a dédai tóra, vagy egyéb fürdőhelyre elmennek?
2: Hát a dédai tóra, megmondom az igazat, dédaiak vagyunk, így bármikor lemehetünk.
0: Le is mennek egyébként?
2: Igyekszünk. Ahogy időnk engedi, igyekszünk lemenni.

0: azt mondom önöknek, hogy Mázor Julianna, akkor önöknek is az ukrán nyelv jut eszébe? Ugyanis a tanárnő egész évben foglalkozik a tagcsaládok azon gyermektagjaival, akik élnek erre remek lehetőséggel. Ilyen remek lehetőség volt július első hetében az ukrán nyelvtábor is, melynek idén is a beregszászi Pásztor Ferenc közösségi és zarándokház biztosította a helyszínt. Először a résztvevő kis csapatot kérdeztem, majd a tanárnő is mesélt nekem.
1: Якщо згадати ім'я Юліани Мазор, багатьом одразу спадає на думку українська мова, адже вчителька протягом усього року займається з дітьми з родин членів організації, які хочуть покращити знання української мови. Однією з таких можливостей став літній табір української мови, який у перший тиждень липня вже традиційно відбувся в Берегові в громадському будинку для паломників імені пастора Ференца. Спочатку ми поспілкувалися з маленькими учасниками табору, а згодом своїми враженнями поділилася і сама викладачка.
2: Galajdála,
3: Turisára,
4: Kis Anna,
5: Bogolászébe.
0: Ukrán nyelvi tábor. Én azt gondolnám, hogy ti alig várjátok, hogy vége legyen az iskolának, és meg lehessen szabadulni a tanulástól, de ti mégis ezt a programot választottátok. Meg tudjátok nekem mondani, hogy ki miért jött ide?
2: Hát én azért, hogy fejlesztem még az ukrán tudásomat a 5. osztályra, meg hogy évelején még tudjak mindent, ami kötelező az iskolába tudni.
4: Én is azért jöttem, hogy fejlesztem a tudásomat, mert nem annyira tudok, és így már jobb is.
5: Én azért jöttem, mert szeretnék megtanulni ukránul, meg azért, hogy fejlesztem a tudásom, de azért is, hogy jól létben legyek.
0: Jól érez magad?
5: Uh-huh.
0: Jó a társaság itt egyébként?
5: Nagyon.
0: Hogy tennék egy nap?
4: A tanulással, az ukrán nyelv tanulásával, néha játszunk egy kicsit.
0: Miből van, hogy tanulásból vagy a játékból?
4: Hát egyenlő.
0: Ádám, mesélj nekem egy kicsit arról, hogy milyen itt a hangulat. Itt azért három lány van a csapatban. Három lány és két fiú. Milyen együtt tanulni három lányjal?
2: Hát amúgy jó, semmi hátránya nincs.
0: És előnye?
2: Hát az sincs.
0: Az sincs, értem. Meg tudjátok nekem azt mondani, hogy szerintetek mitől különbözik egy ilyen táborba való nyelvtanulás mondjuk az iskolai órától?
2: Hogy itt kevesebben vagyunk, meg hogyha itt valamit nem értene, ez nem olyan, hogy van egy téma, és azt muszáj megtanulni, mint az iskolában. Ha itt nem tudod, akkor segít a tanár, hogy újra, hogyha még mindig nem tudod, meg következő nap is tudod ezt tanulni, mert az iskolában már valamikor egyik nap más téma van, mint másik nap.
0: Ugye ez egy hétig tartó, tehát hétfőtől péntekig tartó tábor. Félve kérdezem, mert a tanárnő itt ül a terembe. Szokott feladni házi feladatot? Tehát mondjuk hétfőn felad valamit, amit kedre meg kell tanulni?
5: Hát valamikor szokott.
0: Igen? És sokat?
5: Nem.
0: Értem. Figyeljetek, ugye azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy vége van az iskolának, ti mégis eljöttetek egy ilyen nyelvtáborba. Ez azt is jelenti, hogyha innen a tábornak vége lesz és hazamentek. Ti azért mondjuk úgy heti rendszerességgel elő-előveszitek az ukrán tudásotokat?
5: Valamikor igen.
4: Néha.
5: Hát amikor kell, akkor elővesszük.
2: Hát én is valamikor, hogyha kell valakivel beszélgetni, vagy hogyha valami ukrán megkérdezi, hogy valahol mi hol van, akkor segítek neki. Vagy ha hozzám szól valaki ukránul, akkor hogyha visszatok szólni, mondok neki valamit.
0: Mire jó egy ilyen nyelvi tábor?
6: Hát szerintem ez már harmadik év, mikor tartunk mi ilyen ukrán nyelv nyári tábor, és szerintem ez ilyen, mint a befejezés, mert egész év van nekünk ukrán nyelvklub, és ez, mint a befejezés, ilyen, hogy az összes témák, ami vettünk, az összes ilyen dologok, amikről beszéltünk, most van nekünk idő frissíteni a fejembe, és új módon, és valahogy újra újítani, mondjuk így, frissíteni a tudások, és megbeszélni a gyerekek. Ez is egy picit, de ha a nyelvtábor egy óra héten és iskola után, és elég fáradtak a gyerekek, és nincs nekik annyi kedv, akkor hogy most itt nyáron, mikor iskola be van fejezve, akkor nekik van kedve, nekem is van kedve, és akkor, hogy ez nekünk nagyon jó esik, 3 óra napon itt együtt lenni, és valamit új kitalálni, vagy a program szerint van, vagy a program kívül is, mint mai napon is sikerült nekünk.
0: A gyerekek is elmondták, hogy tanuláson kívül játék is van, és egyéb programok is. Egy kicsit az egyéb programokról, hogy hova jutottak el ebbe az egy hétbe, vagy hova tervezik még eljutni, hiszen most csütörtök van, és még holnap lesz egy nap.
6: Na, akkor tegnap konkrétan volt nekünk az a téma, hogy a vásárlás. Na, itt játszottunk egy pici, volt nekünk ilyen lehetőség, játszottak, mintha boltba voltak, akkor mit vásároltak, de közben mentünk mi pizzázni.

0: is. És direkt kértem, ott van nekem ismerősek, direkt kértem, hogy nekünk csak ukrán menü kell. És akkor ukránul olvastunk, milyen koktélek vannak, akkor milyen pizzák vannak, hogy mit szeretnek ebből, mit nem szeretnek ebből. Szerintem 40 perc keresztül a meddig átolvastunk mi az egész menü, de most biztos vagyok benne, ha fognak valahol Munkácson, Ungváron vagy Beregszászba is menni, akkor legalább fognak tudni, hogy ez tetszik nekem, ez nem tetszik nekem. És akkor, hogy nyugodtan legalább fognak tudni rendelni ezeket a dologok. Közben matekeztünk is, de ukránul mondtam, hogy ez kötelező, ukránul, akkor Ádám volt nekünk ilyen gyors, aki számolta, hogy mennyi kell nekünk fizetni. Akkor ma például a program kívül megláttunk mi, hogy a turisták jöttek ide a templomhoz, akkor mi is, hogy kérezkedtünk, hogy szabad oda felmászni, felmenni oda, és akkor nagyon jó hely volt, akkor megbeszéltünk mi egy pici a történelemről, a városról, hogy milyen épületek látunk, hogy mire híres ezeket az épületek. Ez valahogy a program kívül volt, de nagyon jó eset. Akkor szerintem, hogy holnap már itt maradunk, de holnap is nagyon érdekes téma lesz, holnap lesz nekünk a szülinapi téma, akkor, hogy ilyen dologokról is megbeszélünk, akkor találunk valamilyen jó játékok, valamilyen jó ilyen lehetőségek, és a gyereknek ilyenkor van kedv és idő elmondani, hogy ők mit várnak, mit akarnak kapni a szülinapra, hogy milyen ajándékok, miért pont ilyenek, miért már egyszer kaptak. Nekik van idő, hogy megmondani, mit gondolják, mit éreznek, és van idő figyelni egymás, ami nagyon fontos, hogy nem csak a saját téma, a saját gondolat kimondani, de figyelni a barátok is, ami nagyon fontos.
1: Az előbb ugye a római katolikus templom tornyáról beszélt, mint élmény, ahova ma sikerült felmenni. Mennyire ideális helyszín itt a Pásztor Ferenc zarándokház egy ilyen táborhoz?
0: Szerintem itt nagyon jó, mert itt van nekünk idő kint maradni, mivel itt vannak a lócák az asztalon, kint, akkor friss levegőn tudjunk lenni. Például ezen a héten is nagyon jó esett nekünk, hogy elég hűvös volt, akkor lehet volt itt maradni, de ha már érezünk, hogy túl meleg, vagy túl hűvös van, akkor hogy lehet bemenni, bent is vannak a teremek, gyönyörű jó hely van most a mese is nézni, akkor hogy ott van a trombulin, ott van nekünk a focipálya, szóval mindenre, a fizikai aktivitás is, az intellektuális munkahoz is, akkor itt az ideális hely, jobban is, nem is keresem, hogy itt nagyon jó dolgozni.
1: Ha egy picit visszatekint erre az évre, ugye elhangzott már, hogy egész évben kínál a KMN-e, illetve hát a tanárnő személyesen vezeti ukrán nyelvtanfolyamokat, vagy foglalkozásokat, aminek talán egy ilyen lezárása vagy összefoglalása ez a tábor. Ha az egész évre kérdezek vissza, hogy hogy telt ez az év ebből a szempontból, akkor milyen gondolatok jutnak eszébe, vagy tanulságok akár?
0: Szerintem ebben az évben egy nagy plusz kaptunk mi, kipróbáltunk mi, és elég jó sikerült nekünk online is kezdeni, mert eddig csak személyesen dolgoztunk. Szerintem én nem nagyon képzeltem el, hogy milyen lesz online, hogy fog ez működni. Hogy a kisgyerek nem annyira tud leülni a gépnál, és figyelni, és dolgozni, de végre sikerült, és jó is. Én új módon valahogy kipróbáltam az új feladatok, az új módon magyarázás, akkor hogy nekem is ez volt a kihívás, és szerintem sikerült, de a gyereknek is, mert nagyon sok kinek ez a probléma az utazás. Hát nem tudnak faluból jönni pont dél után, vagy a szülők még nincsen otthon, vagy már buszok nincs, vagy túl messze laknak. Na, és akkor, hogy ez nagyon jó sikerült nekünk, ez új évtől kezdve elkezdünk mi, és mondtam, hogy nagyon jó sikerült. De ezeket a gyerekek, aki itt vannak most táborban, aki már például, mint Sára, már nem első nap járnak, én láttam a progressz, és nagyon jó örülök, hogy én látom, hogy a gyerek nagyon sokszor emlékszik. Már kezdődik, ami nagyon nehéz megy a magyar gyereknek, ragazni helyesen a szavakok, összerakni a mondatban. Szóval így játékformában lassan, de én láttam ez a progressz, én láttam, hogy tovább mennek a gyerekek, és minél tovább, onnan könnyebb nekik.
1: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén már 11. éve hirdeti meg a Dédai Tóparti Pihenés elnevezésű programját. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásának köszönhetően 2026-ban is sikerült 100 napra kibérelni az 53-as parcellát. Már több éve a Dédai Lengyel József és Mónika a programfelelősök. A parcella hétköznapokon nyitva áll azok előtt a civil szervezetek előtt is, akik részt vettek a nagycsaládos gyermeknapon. Biztatjuk őket, és természetesen önöket is, hogy vegyék fel a kapcsolatot a KMN irodájával a részletekkel kapcsolatban.
2: Цього року спілка закарпатських угорських багатодітних сімей уже 11-й рік поспіль організовує програму літнього відпочинку на озері в селі Дида. Завдяки підтримці Закарпатського францисканського місійного фонду у 2026 році вдалося знову орендувати 53-й сектор на озері терміном на 100 днів. Уже кілька років поспіль координатором цієї програми є Йожеф і Моніка Ленділ із Дийди. У будні дні ділянка також відкрита для громадських організацій, які брали участь у Дні багатодітних сімей. Усіх охочих закликають звертатися до офісу товариства, щоб дізнатися більше про умови участі.
1: Ez volt ma a családi kör. A vágó kollégámmal, Barkasz Erikkel kívánok további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs. A programok megvalósulásáért köszönet a Betlen Gábor alapnak.
2: Такою була передача «Сімейне коло» сьогодні від імені редактора передачі Боркаси Еріка та ведучого Ройко Балажа. Я прощаюся з вами. За підтримку у реалізації програм щиро дякуємо фонду імені Габора Бетлена.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falus élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Анастасия.
1: Йодин ФМ.
2: Классное радио.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: The Slide Between Us, Armin van Buuren és Christian Burns legendás koprodukció.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

napom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek, olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van. S az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hát ha téged is megáld valaki.
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik. Úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak? Kérdezte Jankó.
2: Ej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy suhintásra agyonüthetsz vele akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út. Jól van, mondta Jankó. Ne haragudjék, édesapám. Elmegyek, ha úgy kívánja.
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet-hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
0: Én az, aki, mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
0: Ingben, s nadrágban, felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
0: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
0: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halának halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszek egyék kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
1: Úgy ám, mondta Jankó, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
1: Hiszen, ha itt kulcs van, mondja Jankó magában, akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi. Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
2: Isten hozott, kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
2: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze, itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe.
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kel az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy, nem veszette el.
1: Dehogy veszett,
0: 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van. Kiadják neki a vacsorát külön. hanem a legidősebb királykisasszony észrevette az ólombokrétát, odasompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát! Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony!
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára, a ló egyszeribe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! Van itt egy udvari szabó, avval csináltass magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Még ilyen kondásom nem volt a világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.
2: Nem vacsorázom én senki fiával,
0: mondotta Jankó.
1: Adják ki az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön. De mikor éppen vacsorázott, hozzásompolygott a középső király kisasszony, s kérte.
2: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom,
0: gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte círókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni.
2: Hiszen majd felugratok én, gondolta magában Jankó.
0: Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját. Azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás. Sírt a 3 király kisasszony, mint a zápor eső. Lám, mind a 3 bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg, elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát. Dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok.
0: A 2 idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak?
2: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám.
0: Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert a 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a 3 király kisasszony 3 bokrétája is.
1: Itt vagyok, felséges királyom,
0: jelentette magát Kondás Jankó. De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Országot, világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.